0: 你放下！我就问你一句，这松材，你是留还是不留？
1: 你先放下，咱们去谈谈。
2: 放下！
1: 我这个怎么谈，行不行？
0: 李景东，你不必在我面前耍狠威胁。今日我是奉关令来征松，这批松材必须拿到手。给我上！
3: 我看你们谁敢！
0: 我上！
3: 我
0: 上！我上！我上！我上！我上！我上！我上！我上！我上！我上！我上！我上！我上！我上！我上！我上！我上！我上！我上！我上！我上！我上！我上！我上！我上！我上！我上！我上！我上！我上！我上！我上！我上！我上！我上！我上！我上！我上！我上！我上！我上！我上！我上！我上！我上！我上！我上！我上！我上！我上！我上！我上！我上！我上！我上！我上！我上！我上！我上！我上！我上！我上！我上！我上！我上！我上！我上！我上！我上！我上！我上！我上！我上！我上！我上